járok be nettek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani.

Akkor nem ment meg ilyen jól, amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 Bass FM Rap, Hip Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Rekordokat döntött az elektronikus SZIA bevallási rendszer. Alpakákat árvereztek el Boszniában. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások, normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrendszerét járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kaphatnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik, és gazt sem szabad égetni. Alpaka árverést tartottak Bosznia-Hercegovinában. A 3 egzotikus állatot a szerb határon foglalták le, megfelelő papírok nélkül próbálták őket bevinni az országba. A 3-6 hónapos állatokat egyelőre Zvornik közelében egy birtokon őrzik. Azt nem tudni végül mennyiért keltek el. Többnyire napos fátyolfelhős időnk lesz, északkeleten néha több gomoly felhővel, de csapadék nélkül. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, melegszik az idő, 26-31 fok lehet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők leginkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze, ott esetleg záporok, zivatarok is jöhetnek. A fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
3: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
3: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
4: A hely nekem bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a hely nekemmel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
5: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beats FM. Hírek.
6: Vasárnapig lehet bejelenteni a tavaszi fagykárokat. A Hajógyári szigeten tartja idén a gyereknapot a gyermekmentő szolgálat. Hétvégére visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Vasárnapig jelenthetik be a gazdák a tavaszi fagykárokat. Ezt a Magyar Államkincstár elektronikus felületén tehetik meg. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei jelmondat együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
7: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik nap az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
6: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el holnap hajnali 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezíthetik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. A Hajógyári szigetre költözik idén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt eddig mindig a Városligetben tartották, de az hétvégén a Bajnokok Ligája döntő egyik esemény helyszíne lesz. A Hajógyári szigeten a családokat szombaton és vasárnap vidámpark, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják majd. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgetheti, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek parádés pénteket. Eljött a hét egyik legszebb napja, nyissuk meg a következő 4 óránkat, amivel kezdünk, BSV, Mokambo, Gang, mindenkinek szuper napot, indulunk, start!

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehet.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy csak koptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik egy egyedi hangzás a megjelenéskor, és az volt, azóta pedig hasonlót nem nagyon csináltak. Post Malone, Ty Dolla Sign, dübörög tőlük a Psy-ho.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A következő fél órát egy nagyon-nagyon finom kislánnyal kezdjük. Lassan-lassan most már átér a kislányból a dívába. A számai brutálisak, legalábbis ami a videoklip elérést éli. A világon jelen pillanatban a 61. legnépszerűbb dal és klip az övé. Egy divatmárkát karolt föl és beleszűtte a szerelmet. Felteszi a kérdést a dalban, hogy szerethetsz engem, hogyha nem bújtasz Chanelbe. Érkezik Tyla és a nagy sikerű Chanel itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Rekordokat döntött az elektronikus SZIA bevallási rendszer. Alpakákat árvereztek el Boszniában. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
2: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások, normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, hogy nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerinti járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
1: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Csak 14.000-en voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kaphatnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, vagy a vasút és közút menti fásításokban. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik, és gazt sem szabad égetni. Alpaka árverést tartottak Bosznia-Hercegovinában. A 3 egzotikus állatot a szerb határon foglalták le, megfelelő papírok nélkül próbálták őket bevinni az országba. A 3-6 hónapos állatokat egyelőre Zvornik közelében egy birtokon őrzik. Azt nem tudni végül mennyiért keltek el. Többnyire napos fátyolfelhős időnk lesz, északkeleten néha több gomoly felhővel, de csapadék nélkül. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, melegszik az idő, 26-31 fok lehet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők leginkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze, ott esetleg záporok, zivatarok is jöhetnek. A fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. A hallgatók nagyon oda vannak, és nagyon-nagyon pozitív kommenteket írnak a következő dalról. Több mint 25 ezer like érkezett rá, harmadik felkapottabb, és két gurigánál tart. BSP Nagybogi, Always Be Mine, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: utcán. Kerületi klasszikus.
1: Közlekedés. Parádés péntek reggelt mindenkinek, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Lezárásra kell készülnötök a 6. kerületben, a Szív utcában, amely a Németh László utca, illetőleg a Városligeti Fasor közti szakaszt jelenti. Erről mindenképpen ajánlott, hogyha tudtok. Érkezik az ausztrál gyökerekkel bíró The Kid Leroy, és jön tőle a Girls. Itt a kedvenc rádiótokban pénteken is, a 96 Base FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy houstoni királlyal, a rap egyik királya, és nagyon-nagyon szeretik mind az Egyesült Államokban, mind pedig a világban. Ő nem más, mint Travis Scott, és érkezik a 4x4 itt a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az én tökéletes párosom? Egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Hé, te kóstoltad már a pizza mi új havi pizzáját?
5: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi pizza mi élményt.
6: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
7: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
8: Vasárnapig lehet bejelenteni a tavaszi fagykárokat. A hajógyári szigeten tartja idén a gyereknapot a gyermekmentő szolgálat. Hétvégére visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Vasárnapig jelenthetik be a gazdák a tavaszi fagykárokat. Ezt a Magyar Államkincstár elektronikus felületén tehetik meg. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei jelmondat együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
9: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik nap az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
8: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el holnap hajnali 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezíthetik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. A hajógyári szigetre költözik idén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt eddig mindig a Városligetben tartották, de az hétvégén a Bajnokok Ligája döntő egyik esemény helyszíne lesz. A hajógyári szigeten a családokat szombaton és vasárnap vidámpark, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják majd. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgetheti, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, világosból megyünk a sötét felé, de csak képletesen. Érkezik nálunk Juhász Marci, vagyis Jude Law, és pörögtől az egyik friss dala, a Sötét, itt a 96 Ibiza FM-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik, a legtöbb

0: ében pedig meg se kértem.
1: Pénzközlekedés.
2: Parádés péntek reggelt mindenkinek, Árpi vagyok, hoztam a közlekedési infókat. Félpályás lezárásra kell készülnötök Újpesten, 4. kerületben a Megyeri úton. Az itt lakók és az erre haladók jó, hogyha erről tudnak. Érkezik Central C, Lil Bibi közöse, és dübörög a Band for Band. Itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezem egy hazai dal kombinációval. 24. augusztus 12-én debütált a videóklip, és akik elkövették BSV, illetőleg Biolex, az ő közösség pedig a nagy sikerű Lidocaine igen komoly eléréseket produkál. Ez pörög itt a 96.4

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
4: Nagyszabású akciót tartottak gyermekek elleni bűncselekmények miatt. Májusban szokatlan kánikulatomból Franciaországban. Itthon sem fogunk fázni hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyermekek elleni bűncselekmények miatt 5 embert gyanúsított meg a rendőrség, egyet őrizetbe is vett. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint még tavaly előtt érkezett egy névtelen bejelentés, amely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert, köztük 13 kiskorút hallgatott ki. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért szerdán nagyszabású akciót tartottak. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád Csanád vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyerekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt egyes ügyeket megpróbálhattak eltussolni. Orosz drón csapódott egy romániai lakóházba, a robbanásban 2 ember megsérült. Az incidens egy időben történt azzal, hogy Oroszország támadást indított egy közeli ukrán város ellen, közölte a Román Védelmi Minisztérium. Románia a NATO és az Európai Unió tagja, orosz drónok már 28 alkalommal sértették meg Románia légterét. Sportolni és zenélni vágyók számára rendezik meg ismét a nagy sportág és hangszerválasztót a budapesti Merkapcs sportközpontban. Olimpiai, világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat ma és holnap, mondta a rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
5: 7 napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Minikoncertek, nagyszínpados sportági bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. Ez egy komplett péntek-szombat lesz, reméljük, a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
4: Hőség tombol Franciaországban. A narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak. A francia kormány rendkívüli egyeztetést tart a hőhullám miatt. Többnyire napos fátyolfelhős időnk lesz, északkeleten néha több gomoly felhővel, de csapadék nélkül. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. Melegszik az idő, 26-31 fok lehet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők leginkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze, ott esetleg záporok, zivatarok is jöhetnek. A fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12

benn a műben. 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Online is tudtok minket csavarni bárhonnan és bármikor. Ibiza FM.hu. Érkezik Shenzia, Boss Up. Na nézzük azt a hangerőt.

0: to the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Bass közlekedés.
2: Szuper péntek reggelt és biztonságos közlekedést az utakon. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Budára látogatunk, méghozzá a második kerületben. Ott lezárásra kell készülnötök a Labanc úton. Erről mindenképpen ajánlott tudni, és ezt a szakaszt egyelőre kerüljetek el. Jön Bongor, érkezik tőle az oxigén hiány. Itt a kedvenc rádiótokban pénteken és a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B Hip Hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Beast FM-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
2: A hely nekem bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Rendkívüli forgalomra készülnek Ferihegyen a BL döntő miatt. Világrekordot állítanának fel magyar citerások. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
4: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások, normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg. Emiatt sajnos a menetrendszerint járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
3: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2 millió 700 pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Csak 14 ezeren voltak azok, akik postázták a dokumentumokat. Ismét országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. A Nébih a tartós csapadékhiány és a nagy meleg miatt intézkedett, ilyenkor ugyanis könnyen lángra kaphatnak a kiszáradt növények. Mától tilos tüzet gyújtani például a bel- és külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében. A tilalom a kijelölt tűzrakó helyekre is vonatkozik, és gazt sem szabad égetni. A részleteket megtalálják a katasztrófavédelem honlapján. Világrekord kísérletre készülnek magyar citerások. A tervek szerint holnap délután több mint 500-an gyűlnek össze a Budai Vár Oroszlános udvarában, hogy felállítsák a legnagyobb citera együttes Guinness rekordját. Szatmári népzenét játszanak, és felcsendül majd a Bajnokok Ligájának himnusza is. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgetheti, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96 Nép Ész a Fem, Rap Hip Hop R&B. Szuper napot mindenkinek, a mikrofonnál RP. Érkezik egy 22.700.000-es elérésű videóklip, egészen nagyot szólt, és egészen megosztó lett. A vizuál zseni egy kicsit elborul, de pont ettől jó. Pörög nálunk T-Deni, és pörög tőle a Safety Pro. Itt a

0: Itt a Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új lány. Kit szeretnéd tudnál? Csajci egy pitbull. Telefonon izgul rám. Ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám?
1: Jóban.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de le.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: A megelőzésre hívja fel a figyelmet az Európai Rákellenes Hét. Rendkívüli kamionstopp lesz az M1-esen a BL döntő miatt. Hétvégére visszatér a kánikula. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Vasárnapig jelenthetik be a gazdák a tavaszi fagykárokat. Ezt a Magyar Államkincstár elektronikus felületén tehetik meg. Ezután az állami vagy uniós krízis támogatásokon keresztül kaphatnak majd kártérítést, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Vasárnapig tart az Európai Rákellenes Hét. A kezdeményezés célja, hogy felhívják a figyelmet a rák megelőzés és ellátás fontosságára. Az idei jelmondat együtt a rákbetegségek okozta egyenlőtlenségek ellen, mondta a rádiónknak a Magyar Rákellenes Liga elnöke. Rozványi Balázs hozzátette azt is, hogy minden napnak külön témája van.
2: A megelőzés napja, hiszen a rákok 40%-a az megelőzhető lenne. Másik nap témája a szűrővizsgálatok fontossága, aztán egy másik nap az egészségügyi egyenlőségnek szentelnek. Szintén egy téma a betegek és a családtagok támogatása, téma a kutatás és az innováció, hiszen ez az, ami reményt adhat. Következő nap túlélés és a visszatérés a hétköznapokba, és a hét utolsó napja a dohányzásmentes világnak, aminek az a fő gondolata, hogy minden elszívott cigaretta növeli a kockázatot, a leszokás viszont azonnali pozitív hatással jár.
1: Rendkívüli kamionstoppot rendeltek el holnap hajnali 5 és délután 5 óra között az M1-es autópályán a Budapesti Bajnokok Ligája döntő miatt. A hatóságok szerint jelentős nemzetközi autós forgalom várható, különösen az M1-es Budapest felé vezető szakaszán. Arra számítanak, hogy sok szurkoló a mérkőzés napján érkezik Magyarországra, majd a meccs után azonnal távozik is. A közlekedést nehezíthetik a stráda felújításához kapcsolódó sávszűkítések és ideiglenes korlátozások is, amelyek már most rendszeres torlódásokat okoznak az érintett szakaszokon. A hajógyári szigetre költözik idén a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt eddig mindig a Városligetben tartották, de az hétvégén a Bajnokok Ligája döntő egyik esemény helyszíne lesz. A hajógyári szigeten a családokat szombaton és vasárnap vidámpark, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják majd. Többnyire napos fátyolfelhős időnk lesz, északkeleten néha több gomoly felhővel, de csapadék nélkül. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. Melegszik az idő, 26-31 fok lehet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők leginkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze, ott esetleg záporok, zivatarok is jöhetnek. A fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

tovább, R&B. Egy magyar ifjú vitézzel fogunk tovább vágtatni a zenék tengerében. Érkezik nálunk Pifu, és az egyik szólódala, Változnak a helyek. Itt a 96.4 BSFM.

Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Rap. Hip hop. És R&B. Your smile. 96.4 Bass FM. Rap, hip hop. R&B.

0: Nehéz közlekedés.
1: Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok egész napra, és hogyha dúóban álltok, akkor kitartást. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Tart még az útszűkület a 13. kerületben, a Hajdú utcában, úgyhogy ha itt van dolgotok, akkor csak fokozott óvatossággal haladjatok. Érkezik nálunk magyar vizekről Tideni, és pörög tőle a wow. Itt a 96-nél Bész FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem. Akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorajánló.

0: órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
4: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Base FM. Hírek.
5: Korlátozásokra készülhetnek a fővárosban a BL döntő miatt. Nagy sportág és hangszerválasztóra várják a gyerekeket. Ismét jó meleget ígérnek hétvégére. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Gyermekek elleni bűncselekmények miatt 5 embert gyanúsított meg a rendőrség, egyet őrizetbe is vett. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint még tavaly előtt érkezett egy névtelen bejelentés, amely szerint vidéki gyermekvédelmi intézményekben bántalmazások és szexuális visszaélések történhettek. A rendőrség az ügyben eddig 120 embert, köztük 13 kiskorút hallgatott ki. A nyomozás során újabb esetekre derült fény, ezért szerdán nagyszabású akciót tartottak. 14 helyszínen volt házkutatás Békés és Csongrád Csanád vármegyében. A rendőrség szerint több esetben a gyerekek panaszait sem vizsgálták ki megfelelően, sőt egyes ügyeket megpróbálhattak eltussolni. Több járatát sűríti a BKK a holnapi Bajnokok Ligája labdarúgó döntő miatt. A 2-es és a 4-es metró, illetve az 1-es villamos például csúcsidőben 2-3 percenként közlekedik. Az esemény miatt forgalomkorlátozások lesznek a Puskás Aréna környékén, illetve más helyszíneken is. Tegnap óta zárva egyebek mellett a Kóskároly sétány és a Hősök tere. A részleteket megtalálják a rendőrség vagy a BKK weboldalán. Sportolni és zenélni vágyók számára rendezik meg ismét a nagy sportág és hangszerválasztót a budapesti Merkapcs sportközpontban. Olimpiai világ és Európa bajnok sportolók, valamint zenészek várják az ország minden tájáról érkező diákokat ma és holnap, mondta a rádiónknak Kis Gergely, az esemény kommunikációs igazgatója.
6: 7 napig 100 sportágnál, mozgásformánál is többet lehet kipróbálni, és 25 hangszernél is többet szintén ki lehet próbálni. Mini koncertek, nagy színpados sportág bemutatók, bajnokok, példaképek érkeznek hozzánk. De komplett péntek-szombat lesz, reméljük, hogy a gyerekek óriási tudnak majd sportolni és kikapcsolódni, és a szülők és a gyerekek közösen tudják vizsgálni, hogy melyik hangszer vagy melyik sportág lehet érdekes a gyermek számára.
5: Hőség tombol Franciaországban. A narancssárga riasztást Párizsban és több térségben is elrendelték a rendkívüli, szokatlanul korai kánikula miatt. Az ország több részén 35-39 fokos csúcshőmérsékleteket várnak. A francia kormány rendkívüli egyeztetést tart a hőhullám miatt. Szépen süthet a nap, néhány fátyol vagy gomoly felhő kerülgetheti, de esni nem fog. 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, a hőmérséklet azonban tovább emelkedik, délután már 26-31 fok körül alakul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a Dunántúl lehet felhősebb, ott esetleg zápor, zivatar is jöhet, a fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: 96 Népész FM, Rap Hip Hop R&B, szuper pénteket a mikrofonnál, RP. Érkezik egy megsebzett lelkű fiatalember, aki egy nagyon jó dalt csinált a szakításból, Lil Frak, Átbasztál, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek, hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Facebookon és Instán is ott vagyunk, Bass FM Hungary név alatt. Jön Internet Money, Gunna Don Toliver, Annie V és az aranyhajú lányjal, a Lemonade, itt a Bass FM-en.

96 EBS FM, Rap Hip Hop R&B érkezik a negyedik stúdióalbumáról Doja Catnek, egy olyan felvétel, amely elég sok jelölést kapott. 2025-ben az egyik legtöbbet játszott dal volt az évben, illetőleg elvitte azt, ami az 1 milliárdos limitet is átérte. Pörög nálunk az Agora Hills egy brutál klippel és egy csinos hölgyel, no persze, ilyen Doja Cat itt a BSFM-en.

96.7 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az öreg után megyünk tovább egy fiatal előadóval. Én annó nagy jövőt jósoltam neki, és ez nagyon úgy néz ki, hogy bejött, és azóta is tartja a dolgokat. Csinált az Egyesült Államokban egy 4-szeres platinát, nagyon sok helyen elsően nyitott a következő dal. Pörög nálunk Jack Harlow, Loving on Me. Én már a vele búcsúzom, hétvégén is várok mindenki tengermény szeretettel nektek. Szép napot, pacsi puszi ölelés. A mikrofonnál Árpit hallottátok. Sziasztok, ciao.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy olyan dal, amely tulajdonképpen átfogó mélységet ad a mai társadalomról és a különböző korosztályokról, illetőleg amellett, hogy az embereknek sokszor van pénze, sokszor céltalan és üres az életük. Ez különböző aspektusokba és fénytörésekbe állította a következő dal. Érkezik BSV Bionics közöse, pörög nálunk a Lidokain, itt a 96.4 BFM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz, ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. Budapesten a Váci utcában, a West Endben és az Árkádban, vagy rendelj a bassneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.
2: A helynekem bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a helynekemnel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Rendkívüli forgalomra készülnek Ferihegyen a BL döntő miatt. Világrekordot állítanának fel magyar citerások. Visszatér hétvégén a kánikula, de néhol eshet is. Jó napot kívánok, de jó Barbara vagyok. A NATO megerősíti védelmét minden fenyegetéssel szemben, a drónokat is beleértve. Ezt a szövetség szóvivője jelentette ki azután, hogy hajnalban robbanótöltettel felszerelt drón zuhant Romániában egy panelházra. Oroszország előzőleg egy közeli ukrán város ellen indított támadást. A becsapódást robbanás és tűz követte, a menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. Románia a NATO és az Európai Unió tagja. Orosz drónok már 28 alkalommal sértették meg légterét. Rendkívüli utasforgalomra készül a Budapest Airport a holnapi Bajnokok Ligája döntő miatt. Az utasok több személyzetre és extra tájékoztatásra számíthatnak, ideiglenesen pedig az egyes terminált is megnyitják. Az utazóknak azt javasolják, hogy online csekkoljanak be, és lehetőség szerint kézipoggyásszal érkezzenek, mondta rádiónknak Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató helyettese.
4: Lehetnek átmeneti útlezárások, torlódások, korlátozások. Normálisan fél óra alatt kijutna egy utas, de most lehet, hogy egy óra lesz. Legalább 2,5 órával hamarabb jöjjenek ki, de ha a légitársaságuk azt kéri, hogy még korábban, akkor ezt tartsák be, nagy lesz a tömeg, emiatt sajnos a menetrend szerint járatok késést szenvedhetnek. Arra kérünk mindenkit, hogy aki ebben a 3 napban utazik, kövesse a járatinformációs rendszereket, a Budapest Airport oldalait, a légitársaságtól kapott információkat, és tájékozódjon az aktuális útlezárásokról, hogy hogyan tud kijutni a repülőtérre.
3: Rekordokat döntött idén a NAV elektronikus SZIA bevallási rendszere. Az adóbevallások 93%-a ugyanis online érkezett be az adóhivatalhoz. A legtöbb magánszemély elfogadta az adóhatóság által készített tervezetet, mintegy 2.700.000-en pedig módosítások és kiegészítések után is online adták be bevallásukat. Világrekord kísérletre készülnek magyar citerások. A tervek szerint holnap délután több mint 500-an gyűlnek össze a Budai Vár Oroszlános udvarában, hogy felállítsák a legnagyobb citera együttes Guinness rekordját. Szatmári népzenét játszanak, és felcsendül majd a Bajnokok Ligájának himnusza is. Többnyire napos fátyolfelhős időnk lesz, északkeleten néha több gomoly felhővel, de csapadék nélkül. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik a levegő. Holnap észak felől átmenetileg több felhő érkezik, főleg északkeleten fordulhat elő zápor vagy zivatar, melegszik az idő, 26-31 fok lehet. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők leginkább a Dunántúlon gyűlhetnek össze, ott esetleg záporok, zivatarok is jöhetnek. A fővárosban 30 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok, és azt mondom, hogy maxoljuk ki együtt az utolsó tavaszi péntekünket, már nem, mint hogyha bárnám, hogy egyébként az év legkirályabb évszaka elé nézünk, de hát tudjátok, amit bele kell tenni, azt mi belerakjuk. Pontosan ezért érkezik most a Weekend és a Playboy Carti, azon nótája, ami ezt a fajta időtlenséget hozza most el nekünk, a hangerő nálatok, mindenkinek jó szórakozást a Timeless-hez.

0: 96.1 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, Tideni X Benedictes dala után szerintem annyian kerestek rá a kajára, hogy valamelyik bráns tulaj most nevet a markában. Itt a Bills FM vidéki csajszik.
1: Megint átvert

96.4 Bassz FM, Rap Hip-Hop R&B. Az egy dolog, hogy a most érkező Polo G dal majdnem meg sem jelent, de amikor kijött a track, akkor rengetegen azt hitték, hogy ez egy búcsúdal, mert annyira komoly és depresszív lett a szöveg.

96.1 Bilsz FM, Rap-Hip-Hop, R&B, Plato és Icebice dala után szerintem a fél internet újra megtanulta, hogy mit jelent flörtölni. A cím amúgy egy brutálisan virális gamer slangből jön, amit a streamerek ordibáltak live-ban, amikor megláttak egy nagyon nem hétköznapi idő.

0: 96.4 Bass FM, Ráfi Peppe R&B, érezzétek ugyanazokat a jó flasheket a következő órában is itt a Bass-en, Kendrick Lamar és SZA-val, Little Luther.
1: Műsorajánló.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM 96.4 BSFM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Érkezik Chris Homik van, aki állítólag annyira freestyle-ba nyomta fel a stúdióba ezt a dalt, hogy másnap, amikor meghallgattam, még őt is meglepte, hogy milyen sorokat rakott bele. Problemmel együtt érkezik az a szám, amit az amerikai klubokban szinte kötelező volt azzal a bizonyos rárángatós bevonulással párosítani. Vax

96.4 Bills FM, Rap Hip-Hop R&B. Ez az a Pifu dal, amitől tipikusan hajnali kettőkor az autóban hazafelé mindenki filozófus lesz. Egyébként ő az a srác, aki minden dalszöveget a telefonjába jegyez. Ez a Változnak a helyek.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Színes egyéniségekből nincs nálunk hiány, Kendrick Lamarral és Ashikkel megyünk tovább. Itt ezt a Peekaboo.
2: Peekaboo, I just put them bookers in my chain. Peekaboo, 80 points like a Kobe game.
0: 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
4: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

95.4 Wiz FM, Refi Pepe R&B, Wiz Khalifa, konkrétan nem is egy dalt írt ezzel, hanem szerintem egy belépőkártyát a laza életérzéshez. A refrént amúgy annyira egyszerűnek gondolták sokan, hogy mondták, hogy ez lehet, hogy tőle csak egy poén volt, de nem, ő konkrétan direkt a stadionszerű, skandálható hookra építette fel az egészet, mára pedig mindenki tudja, hogy

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ebből a dalból elég pár ütem, és már az ember a szemei előtt látja a videoklipet, amiből kihagyták a fő színészi jelenet részleket, inkább improzták, hogy belehalok.

tejet kérek. Megtanultam gyerekkoromban a telep méreg. Te leszel a testi, pedig hogyha leszek lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy bekölelnélek. De én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem.

0: eszmének.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, nem meglepő, de a legjobb hangulat a következő órában is nálunk lesz. Én Faragó Janka vagyok, tessel kezdünk a Winnie Pooh-val.
2: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
2: A hely nekem bemutatja, a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a hely nekemnel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 96.4 Bills FM, Rap, Hip Hop, R&B. Annyira emlékszem az első blikre, amikor meghallottam ezt a Manuel dalt, és utána pedig megnéztem hozzá a klippet. Ott láttam, hogy teljesen más csinál, mint a kortársai. És szerintem korszakalkotóvá vált.

0: aki néz, néz, néz. 96.4 Beast FM. Run.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

96.4 Bass FM, Rapivel, PRMB-vel, elértek minket online is, www.bassfm.hu. Dessel és Young Fly-jal pedig kombozzuk a pénteketeket, ez az Omen már.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B újrahasznosítás létezik a zenében is, mert hogy elvileg ehhez a dalhoz Baby Tate már korábban írta meg a saját szövegét, csak aztán ott nem adta ki, viszont G.I.D.-vel és 21 Savage-el együtt igen, ez lett a szöveg.

96.4 Bész FM, Repivel per MB, ez az a Weekenddal, ami konkrétan visszarepít 1985-be, még akkor is, hogyha meg sem születtetek, és 2020-ban üvöltöttétek a kocsiban a sztorit, a dal hangzása pedig direkt a 80-as évek német elektronikáját idézi, és a produceri ötlet a Mercedes reklámhangulatból indult ki, ez a Blinding Lights.

0: dalokat is. Pont az utóbbit készítem nektek a következő órára, én Faragó Janka vagyok, Lia Frack pedig elhozza a kimondhatatlan dalát.
1: Relatív van baj, nem hagytak el még ilyen nagy iramban.
2: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: A hely nekem bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyadvárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a hely nekemmel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak

0: Kiss FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Post Malone dala azoknak is szól, akiknek éppen nincs mit ünnepelni, csak egyszerűen jól esne úgy tenni. Ez a dal is egyébként egy sokkal gyorsabb változatban jelent volna meg, de aztán produceri szinten mondták, hogy maradjon a lebegés. A kedvenc rádiótokba érkezik a Congratulations!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: 0620-96-99-99, ez a számunk, ami már Breda Biát tudjátok hívni. Én pedig köszi szépen, hogy itt voltatok. Jövő hétfőn találkozunk reggel 10-kor. Faragó Jankának hívnak, és hát vessétek bele magatokat, szinte már a nyári hétvégébe. Érkezik Dash Jankta és Azi a Bakpakkal.
2: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan finomságokat hozok, mint 50 Cent-től a Candy Shop. Pörög is a Bass FM.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Ez a BSV-től a Hello, itt a 96.4-en.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B, de Shell és a levéllel megyünk tovább, amihez készített videóklipet is, és már 12 milliós a nézettsége. Gratulálunk ehhez, érkezik is, itt a Biz FM.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk. Nem sokára érkezik hozzánk egy nagyon menő csajszi, aki nem más, mint Doja Cat. Ez lesz tőle az Agora Hills a 96.4-en.
0: Műsorajánló.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Esztrik betonszak kivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Mindjárt meghallgatjuk az Ariától az Okari című zenéjét, de előtte még érkezzen Will.i.am és Tabu. Ez az East LA, itt a Bass-en.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Rukka.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Érkezik a BSV és Nagy Bogi, ez az Always Be Mine. Készítettek hozzá egy tájföldi acoustic session verziót is, ha gondolod, csekkold, szerintem nagyon menő lett. Pörög a dal, itt a

falatra, az utolsó falatra. Kattanj rá, kattanj rá. 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. basefm.hu.

tudod, mi a 96.4 Bass FM? Rap! Let's find out. Hip-hop! És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop R&B. Michael made it készítette a Humble alapját, amit először Gucci Mane-nek szánt, viszont ahogy Kendrick Lamarnak megmutatta, ő azonnal lecsapott rá, a többi pedig történelem. Pörög a track, itt a Biz FM.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Wiz Khalifa nagyon sokat edz, social médiában rendszeresen mutatja is ezt nekünk, és mivel turnézik Machine Gun Kellyvel, láthatóan kell is neki az állóképesség, mert mindig felrobbantják a színpadot. Pörög vele a Young Wild and Free, Snoop Dogg-gal és Bruno Mars-szal, itt a 96.4-en.

0: We got all these temptations like the group from Motown, and I'm player like the crew that came up through my hometown.
1: 96.4 Bizz FM Rap Hip Hop.
2: Már is folytatjuk, méghozzá egy nagy kedvencetekkel, ami nem más lesz, mint a Lidokain, a BSV-től és Bialex-től, itt a 96.4-en.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül. Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
2: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Lé!

0: Magyar rap hip-hop. Bokabok hack, mindenki néz, néz, néz. 96.4 Peace FM. Rap hip-hop.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani éz.
1: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha Florida fellép egy országban, akkor utána szemfülesnek kell lenni, mert az afterpartikat is nagyon szereti. Tegnap este például Párizsban lehetett vele együtt bulizni. Whistle a 96.

0: Millás közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Zolitól tudjuk, hogy beállt a második kerületben az Árpád-fejedelem útja, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Köszönjük szépen az infót, cserébe küldöm neked az Off-White-ot, Beethoven-tól, Lifrock-tól és Krubitól. Itt a Bass FM.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

csipog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nízse a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: to the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 94 Beats FM Rap Hip Hop R&B. Tizen év visszatért a színpadra. Hosszú kihagyás után a múlt héten volt először koncertje. Láttam pár videót, úgy gondolom, hogy készen áll a nyári hajtásra. Ez tőle a Rockstar, a 96.4-en.
2: Rockstar vagyok, ez az életmenetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejt.

0: 96.4 BFM Rap Hip-Hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órában meghallgatjuk majd például Future-től a Mask Off-ot, Baby Bash és Frankie G kollabját, a Suga Sugát, az óraindító pedig Kendrick Lamar és SZA közöse, a Lurer lesz. Itt a BFM.
0: Műsorajánló.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája After Party-t Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
6: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!

0: school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Kanye West, aki nem sokára Tampán fog fellépni egy hatalmas stadionban, amire egyébként a jegyek olyan gyorsan elfogytak, hogy be is duplázzák. Pörögjön a karnival tőle, Ty Dolla Sign-nal, Rich the Kid-del és Playboy Carival közösen. A BFM.

0: Tízközlekedés.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Beállt a 7. kerületben az Erzsébet körút, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Mindenkinek kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül. SP futala változnak a helyek a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

24 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Remélem, hogy szuperül telik a délutánotok, én igyekszem a menőbbnél menőbb beateket hozni ehhez, amikről, hogyha nem szeretnétek lemaradni, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni, a megújult weboldalunkon, a bassfm.hu-n. Pörög a Bakbak, Dash-től, Young Fly-tól és Azariától.

0: 94 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Hivatalos források is megerősítették, hogy Future is fel fog lépni a 2026-os észak-amerikai FIFA világbajnokságon. Mellette június 13-án színpadra áll majd még Katy Perry és Lisa is. Érkezik hozzánk a rapper, ez a Mask Off, itt a Beast FM.
1: Call her how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop
1: R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót Pifu és Marics Peti kollabjával, a Svindlerrel indít itt a Bass FM.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
2: A hely nekem bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája After Party-t Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, péntek lévén egészen éjfélig gyertek velem. Indulunk még hozzá Burna Boy-jal, tőle is City Boys című dalával.

0: Pénzközlekedés. Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá Dévai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Egy szuper magyar kollabbal érkezik a folytatásban egy dalon belül. Pogány induló, VZ, Kretz és Jonathan Memphis. Ez pedig Ez jön című daluk, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Base FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 90.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velünk egészen éjfélig. Ne felejtjétek, 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 96.4 Beats FM hivatalos mix műsora. És mint minden pénteken 10-től 11-ig a lemezjátszók mögött DJ Nes, 11 és éjfél között pedig DJ Venom. Bossman Low Shake The Rest című dala után pedig magyar vizekre evezünk. Frissen, ropogósan hozom nektek BSV-k, illetve Nagy Bogi közös dalát, az Always Be Mine című dalt. Ha még nem hallottátok, én azt gondolom, hogy akkor itt az ideje, hallgassuk meg együtt. Ha már igen, akkor biztos vagyok benne, hogy annyira szeretitek, mint mi. Szóval ők BSV és Nagy Bogi, ez pedig az Always Be Mine.

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. A$AP Rocky és Skepta Praise the Lord című dala után pedig magyar vizekre vezünk. Érkezik a mi Marcink, jön Pogány Induló, tőle is Gyönyör című slágere. Itt a Beats FM-en, na gyerünk!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. A folytatásban gurulunk is tovább egy nagyon szuper magyar dallal, méghozzá Jude Law dalával, aminek a címe Sötét. Már mutatom is, melyik dallal megyünk tovább.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. Budapesten a Váci utcában, a West Endben és az Árkádban, vagy rendelj a bassneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Claptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb órával közelebb léptünk ahhoz, hogy elinduljon a Superfly Radio Show, a 96.4 BSFM hivatalos mix műsora, ahol is DJ Nes, DJ Venom és jómagam Revolution hozzuk nektek a legjobb mixeket, a legjobb zenéket. Most a folytatásban Shensiával megyünk tovább, ez pedig Boss Up című dala.

0: Vízközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Véglegesen lezárták a 6. kerületben a Kármán utcát. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább, méghozzá BSV-kel és By Alex-el, ez pedig közös daluk a Lidokain, ami exkluzívan itt hallható nálunk a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: a mélyben, pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA bajnokok ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyad bárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: finish.
1: Bisa FM, Rap Hip Hop R&B, Alex kérésére Dash-el és Young Fly-jal megyünk tovább, tőlük is pörögjön SUV című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a Bisa.

Lada, Escort, Mama, Teve, Pata. Mindegy, mindegy, csak repzene legyen, és belé kis pénz. Mindegy, mindegy.

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM. I'm so fresh, man.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok 8 órától, pár perc múlva indul a Superfly Radio Show, a 96.4 Beast FM hivatalos mix műsora, ahol is, mint minden pénteken a lemezjátszók mögött vendégeim DJ Nash 10 és 11 óra között, DJ Venom pedig 11 és éjfél között, és jó magam DJ Revolution egy 2 órás szettel 8 és 10 között. Szóval ez a további program, most jelen esetben még egy jó kis docseket számot meg fogunk hallgatni közösen. Ez nem más, mint Paint the Tower című dala az előző albumáról, a Scarlettről. Ezzel megyünk tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: A Heineken bemutatja a hivatalos UEFA Bajnokok Ligája afterpartit Kleptonnal a Vajdahunyadbárában. A döntő után az éjszaka nem ér véget. Futball, house és hajnalig tartó ünneplés a Heinekennel. Ne maradj le az év egyik legkülönlegesebb bulijáról, ahol a foci és a zene egyesül.
3: Jegyek a citytakeover.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között. Jó magam Revolution, vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Bass FM-en, na gyerünk!

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Soboflyer Radio Show-t halljátok, ahol is elmez játszunk mögött jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy két órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en, a Soboflyer Radio Show-ban.

94 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 94 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution, 8 és 10 között egy 2 órás szettel jövök nektek, 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-gal pörgünk tovább itt a kedvenc rádiótokban a 94 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Hello.

0: T-Nice, Snoop Dogg és Rio és az a bizonyos No Place for Love itt a Base FM-en.
1: Welcome to CQ. D-Nice, Neo,

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek, jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom, most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Jaja-val indulunk meg, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en a Superfly-ban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött jó magam DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken, 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk, 10 órától ugye jön velem DJ Nes, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a halott pénzből jól ismerhetitek, gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok. Jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nincs megállás, gurulunk is tovább 8 és 10 között, mint minden pénteken. Egyedül zenélek nektek, 10-től DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem. Chris Brown-nal, illetve Tigával is a Halehet, mivel gurulunk tovább. Utána egy jó kis Tiny Tempa, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Bass FM és ez a Superfly.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show folytatását hallhatjátok. Nincs megállás, egészen éjfélig a legjobb zenéket szállítjuk nektek, ebben az órában pedig meg is érkezett DJ Nash. Hello, hello!
1: Szevasz, Rehu, én is üdvözlök mindenkit.
0: Na, miket hoztál nekünk ma?
1: Hát egy kisebb megfázás, de amúgy nem.
0: Én azt hallom a hangod, hogy egészen jól sikerült tényleg.
1: Egészen furcsa. Mostanában ezt úgy egész jól küldtem az elmúlt pár hónapban, de
0: amúgy de
1: Empire State of Mind-dal kezdünk itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntek esti Superfly Radio Show-t hallhatjátok, ahol is a lemezjátszó mögött, mint minden pénteken, 10 és 11 óra között, DJ Nash. Na, mivel megyünk tovább?
1: Hát úgy döntöttem azért, hogy a csajoknak is már megszokottan tőlem azért legyen valami.
0: Nem rossz döntés a most, by the way.
1: Kis, ugye? Választottam egy jó kis Doja Cat dalt. Get into it, itt a Superfly Radio Show-ban. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show, a péntek esti Superfly Radio Show folytatását hallhatjátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Nes, jó magam pedig DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Nagyon fenékrázósba voltunk az imént, ezzel megyünk tovább?
1: Igen, tulajdonképpen volt egy film, azt hiszem 2008, most nem akarok rosszul tippelni, mindenki megveszett érte, tánc, ugyebár, Step Up, ismerős?
0: Aha, John Paul.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött egészen 11 óráig DJ Nes. Jó magam, DJ Revolution, a péntek esti házi gazda, az egy Beyoncé Crazy Love után egy ilyen merész dal. Oké.
1: Igen, gondoltam, hogy ez egy kicsit a srácoknak is legyen valami nagy csajoskodás után, mondjuk ez az ember maga olyan, hát mindegy, hagyjuk. Olyan, van egy-két jó zenéje, de amúgy 6ix9ine ezzel folytatjuk.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszó mögött ebben az órában DJ Nash volt. Adjuk tovább a stafétabotot, illetve hát én maradok, de Nash pedig ugye átadja a lemezjátszót DJ Venomnak, aki 11 és évfél között velünk lesz. Nash, hát majdnem megkérdezte, hogy mivel zárod a szettered, de nagyon örülök, hogy ezt választottad.
1: Igen, kicsit ágyazok Venomnak, illetve tudom, ez az egyik régi kedvenc számod, úgyhogy meg is hagyom neked a lehetőséget, hogy felkonfold, én elköszönök, sziasztok!
0: Eliquan Habits, Return of the Tress! Itt a 96.

Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 94 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a péntekesti Superfly Radio Show utolsó óráját élvezhetitek, hiszen mint minden pénteken köztudott, hogy 11 és évfék között a lemezjátszó mögött DJ Venom, hello, hello!
1: Hello, Revo, nagyon szuper péntek estét mindenkinek!
0: Nagyon-nagyon fincsi kezdés, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz még?
1: Jönnek igazi legendák a nyugati és a keleti partról egyaránt, itt lesz velünk Ice Cube, itt lesz velünk Missy Elliott, itt lesz G-Eazy, viszont a Short Snoop D-O-W-G-vel kezdjük, és hát azt rebesgetik, hogy lesz az Up in Smoke Tournak folytatása.
0: Nagyon élném.

0: 96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show folytatását halljátok, mint minden pénteken 11 és éjfél között, ebben az órában DJ Venom. Mivel gurulunk tovább?
1: Érkezik óriás kedvencünk egyenesen a Bronxból, a Terror Squad feje, Fat Joe,
0: yes,
1: aki az utóbbi hetekben, hónapokban podcast házigazdaként próbálta ki magát, és hát remekül áll neki, Jada Kiss-szel ketten mesélnek hamisítatlan New York-i történeteket. Érkezik tehát Fat Joe a 96.4-en.

0: 94.1 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly utolsó óráját, ahol is elemez játszunk mögött DJ Venom, a mikrofonnál pedig jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda, klasszik vizek vagy új vizek, mivel megyünk tovább?
1: Maradunk még egy picit a klasszik vonalon, hogyha nem is ugrunk vissza a 90-es évek közepéig, mint az előző Ice Cube dal kapcsán, Missy Elliott érkezik, és a Work It Remix 50 Cent-tel közösen itt a 96.4-en.

0: 94.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött DJ Velom, a mikrofonnál pedig jó magam Revolution, a péntek esti házigazda, kiváló groove-okba vagyunk, mivel megyünk tovább, Velom?
1: Ezt a kiváló groove-ot pedig az a Mark Ronson készítette, akinek most jelent meg a könyve, amiben a 90-es évek New York-járól mesél nekünk. Ő érkezik itt a Bass-en.

0: 96.1 Beats FM, Rap, Hip-Hop, R&B, zárul már a DJ Venom, DJ Nash és jómagam Revolution munkatára, azaz a péntek esti Superfly Radio Show. Ne felejtjétek, hétvégén senkit sem hagyunk kiváló mixek és zenék nélkül, hiszen szombaton 8 és éjfél között Breda Bia és Ben Junior húzza el a nótátokat. Na de vissza a valóságba, Venom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy jó kis Usher után mivel fogod lezárni ezt a szettet, illetve milyen dalok jönnek még, ha esetleg több dal jön.
1: Maradunk egy picit az atlantai vonalon. Usher nagy felfedezője és az a producer, aki több lemezet is készítette, ugyanis atlantai, akár csak maga az énekes, őt úgy hívják, hogy Jermaine Dupri, és a folytatásban egy olyan R&B csapat következik, akiket szintén ő fedezett föl, az ő nevük Jagged Age, és Amerikában több platina lemezt is felakaszthattak a falukra már. A folytatásban pedig egy különleges remix jön a Let's Get Married című trackből, itt a 96.4-en. Remix, J.E. y'all, Run DMC.

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: Az igazi rap, hip-hop, R&D zenék. 96.4 Base FM.
1: Astro, no.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: It's funny, should I put on a song and go sound nothing like the shit we do?

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.